0: 51-jegyű hajós, aki a Vajcsonyi repülőtér betonjára lépett. Hogy készen áll a repülésre.
1: Egymás
0: után...
1: Egy